Vele egyik hétfőn hazamentem, részeg voltam én. Ha egy idegöny ló legelészet a lovam helyén. Szóltam is az asszonnak, má te se leszel én, de miféle ló legelész az én lovam helyén. Jaj, te meg vagy egyszer részeg, gödbe

láttam ejszel, ittes, ottes, láttam ezt meg azt, de főnyergelve disznyót, cselös

taníts az asszonynak, te! Sose voltál szép, de kinek feje foglalja az én fejem helyét? Jaj, te meg vagy egyszer részegödve, s csuszolkázokért. Ez itt csak egy kicsi gyermek, anyát küldte még. Mondom, jártam én már ittes-ottes, s láttam ezt meg azt, de kicsi gyermek szakálason cselős folytott.